0: at the time.
1: Ugye, mint gesuitekim hadzma, kiadjaci jokki omstika, hadzi, hadzi tekia hujó im hadzma, ucsu agnob magnod is kosszuliet. Mug meg ugye, bejgó danóit az ilyekan, kawakom adzi, jön is tabaka, mi hogy takszod, kiállni adzi indomi, mert ugye, ho adzi indomit, utka a nocs, ó, étna nocsja. Kiállni meg oda, mert szinsnek a delen, gyá, hogy ugye, hogy ugye, hogy ugye, hogy ugye, hogy ugye, hogy ugye, minden hík vagy noda, hogy Juliet, oda hitatsa, hogy ugye, mert szinsnek. Kiállni, ka ni jay dabit shigo ya ni yo hayo ka ni ja ju op tu mi wa jam ji wa si ju ya ke shi ga spi ju ka za go yo ke ma ga ma shi ka ni en ga ha ju ich shi wa ya ju ka shi na ku ju yo hayo ga ni ga ji a ji mo ma si ju ya ju li a rabbit skin wa we bitch in the mag go an ga ha ji tsu do mo no the residential school yo at latsik Ró meg is kinoptam, kell jó gyümcsen, ha gondon hitz, kod ma dolgom, kell is nekcs. Kie meg him haugom, ha gondon zsigja. Gaga, ó, így si vagy, mis ti hegem, mi jó bíj, csúja, ho, az se gyiho. Ó, meg csaj, ma haudzim, a Bishop Bruce Myers, kuja, do Juliet Rabbitskin. Augo mog ga bunib mat sigobna ga o dai datsa latsu kuja residential school site tugnich. Gia meg na stabak a gimut sziko, gia gim gisit ziasso, ajuk nia na sem szkószic, ha gavac bunik mit, suja, haj, vaj gudano, hogy iga wakum egy, suja, Juliet, gia meg na stak a buksaitom, gudic min, vaj gudano, gajba, giba vaju hajtajc, ajuk anja gyaji waptimic, kif sem szkószic.
2: I think there's a hope that one of the things that might come out of what's happening today, what will happen in Mistassini, and the story being told is that other families who have somebody like Juliet in their past might be encouraged to know that, you know, this is possible, that this is a call to action of the Truth and Reconciliation Commission of Canada, and that governments and churches are ready and willing partners to help repatriate remains of children who even long, long, long ago died and were buried far from their homes and communities, that we can help, like we are with Juliet, bring them home.
1: Hayu kuya matchke shuitek gibatukska jaji daitomk jaji wawi chagnoe jagunji ga begudano wanji aitaj macho no shuge shwaptum kuya Juliet odbajmonio kia chaji wa ptich bai gudano ga wanji yaita jaji wa wich hagnun ji wishin u ya wishin ndo aita ka agya ut kia ka agut ka nukchin bai gui shuon yo Truth and Reconciliation Commission gado dignu jot Canada uji chaud uji aij ni apan bita jim haogum kia ma guji ka governments a shash ka ishinaguni jawi wa wich haja igun ni ahi yo hawi ziwa taish min gaon ya Wajó, hogy én hikó agnóit, és dahi tetszani játszkod ma dolgom, a két tögönnyit, kenni elmas, kicsikas esen, de hagyi mondom, mert szígy zsíhom. Algó nocsnak tegnóz, macsa is nakcs, ka jajji wap tics, van zsígi ahujó a jajji tics, jó. Na jók meg inni ahujó, de bácsmón, algó a csáld, a csáim haudzma, a Bishop Bruce Myers, udej, dacsa Anglican Church, udá Quebec City, habitsz, jó. A jogi egeim hétes nisnog, a tudjú szkaszíts, hogy a szeptember bízom, hogy ahlatok. Ó, meg nisztom, de no, a tudjú szkaszta, a jog min, csáni hikó agnó, de ni a Juliet Rabbitskin.